De kilenc rajka muzsikált a fülemben, a sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, de atalá, oj, de atalá, nala, de atalá, oj, talá, na, te, de atalá, anya, anya, de atalá, de atalá, de atalá, ódri, de atalá, etadri, de atalá, ya, te, de atalá, nala, de atalá, oj, de la, ya, da, ya, da, ya, de atalá, ya, ya, oj, te, de atalá, ya, te, de atalá, Hey, kincsem, drága kincsem, a fazékba semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, te ra da ri di na na ri di na ya. Jó, diri da ta la la, ta la ri da na da, ti na la na ri di ta la na la ya.

0: Super Larsen, la radio du Brivado-Forez, la radio qui va du Brivadois jusqu'au Forez, sur le 101 FM, en web radio et en podcast, même dans la montagne.
1: De kilenc rajkó muzsikált a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, talá, ádri, de talá, oj, de rá, talá, nála, de rit, nála. Oj, talá, na, te, de rit, nála, talá, ajá, ajá, de rit, nála, de talá, de rá, ajá, ódri, de talá, etádri, de la, da, ajá, te rit, de talá, nála, de rit, nála. Oj, de la, ajá, da, ajá, da, ajá, de rit, da, ajá, ajá. Oj, te rit, da, ajá, de rit, de talá, ajá, te rit, Hey, kincsem, drága kincsem, a fazékba semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diridata la la la, aladida, terada ridina na ridina, ja. Jó, diridata la la, retala ridina na ridina la la, ridina la la la, ja.

De kilenc rajkom muzsik állt a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, de atalá, oj, de atalá, nala, de rinnala. Oj, talá, na, te, rinni, latalá, ajá, ajá, de rinnala, de atalá, tina, ajá, odri, de atalá, et, ádri, de la, da, ajá, te, rinni, de atalá, nala, de rinnala. Oj, de la, ajá, da, ajá, da, ajá, de rinnala, ajá, ajá, ajá. Oj, te, de, da, ajá, de rinnala, ajá, te, rinnala. Hey, kincsem drága, kincsem a fazékba, semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, et ra da ri di na na ri di na ya. Hogy a diri da ta la la, et ta la ri da na da, et